Budapest az éjszaka, egy lehordott zsúrnadrág. Épp, hogy egy kis éjszaka, épp, hogy túl nagy rád. Tömény szoknya költemény, klasszikus dekortárs, a konformizmus kosztümén, Pest a médekolt.

0: Das mehrsprachige Morgenmagazin.
1: Der burgenländisch-ungarische Kulturverein veranstaltete vor 2 Wochen erneut seinen traditionellen Rezitationswettbewerb für Kinder und Jugendliche. Seit vielen Jahren gehört der Bewerb zu den wichtigsten Veranstaltungen zur Pflege der ungarischen Sprache im Burgenland. Heuer präsentierten wieder zahlreiche Schülerinnen und Schüler ungarische Gedichte und literarische Texte vor Publikum und Jury in Oberwart. Kollegin Lisa Hausmann-Farkas fasst in Form von Interviews, die Kollegin Tina Nadei in Oberwart gemacht hat, zusammen.
2: Über die Bedeutung des Wettbewerbs, die Förderung der Mehrsprachigkeit und die Begeisterung der jungen TeilnehmerInnen sprechen wir jetzt mit Carmen Praschajic und Ludwig Frauer. Mehrsprachigkeit beginnt oft schon im Kindesalter und genau hier setzt der Rezitationswettbewerb des burgenländisch-ungarischen Kulturvereins an. Kollegin Tina Nardai war so nett, die ja in Oberwart in Felschöör stationiert ist und hat die beiden interviewt. Denn der Wettbewerb bringt jedes Jahr Kinder und Jugendliche aus dem ganzen Burgenland zusammen, die ungarische Gedichte vortragen und damit auch ein Stück kulturelle Identität sichtbar machen. In diesem Jahr nahmen mehr als 100 Schülerinnen und Schüler teil. Wie wichtig solche Veranstaltungen für den Erhalt der ungarischen Sprache und Kultur im Burgenland sind, wie aufwendig die Organisation ist und wie eine solchartige Veranstaltung aufgebaut ist, erklärt uns Carmen Praschajic, Büroleiterin des burgenländisch-ungarischen Kulturvereins.
3: Ezt a rendezvényt közösen szervezünk meg a burgenlandi oktatási igazgatósággal együtt. Ők ezt jóvá hagyják, így iskola rendezvénynek minősül. Ez azt jelenti, hogy az iskolán belül történnek az elődöntők, minden tanár kvázi az osztályába tartja meg azt az elődöntőt, és akkor minden osztályból, minden kategóriába 2-2 diák indulhat a versenyen, vagy a döntő versenyen. Ezt a döntőt most a Felsőrbe tartottunk meg. Az egy kis kihívás azoknak, akik távolabbról jönnek, így Észak-Burgenlandból, hosszú nekik az út, de igyekszünk mindig úgy megszervezni az útvonalat és a kezdő időpontot, hogy mindenkinek megfeleljen és lehetővé tegye a részvételt. Összesen 18 kategóriába indulnak a gyerekek, az első osztálytól az érettségiig, osztály vagy évfolyam szerint és a anyanyelv szerint. Mindig teszünk különbséget a magyar anyanyelvű gyerekek és a nem magyar anyanyelvű gyerekek közt, hogy fér legyen az egész verseny a korosztály szerint is, a gyerekek hozzák a tudásukat. A zsűribe olyan tapasztalt pedagógusok ülnek, akik maguk nyelvtanárok, és akik hosszú éveken is részt vettek a magyar oktatásban, mint tanárok, és itt tudják jól értékelni is a gyereknek a munkáját, amit betesz, hogy értelmezi el a szöveget, érti azt, amit mondja, hangsúlyozást, vagy tudják is felismerni, hogy most csak ideges a gyerek picit a színpadon is, talán azért nem tudja úgy előadni, mint máskor esetleg otthon szokott körülmények közt lehetne. Örülünk, hogy az idén is 21 iskolából jött összesen 109 jelentkező. 20 tanár buszította a gyerekeket erre a részvételre. Nagyon jó visszhangot kaptunk, és örülnek már jövőre is megint erre a versenyre. Most 2 iskola első ízbe indult, Szent Kihagyn és Kismartonból. Nagyon örülünk, hogy ott is az idősebb korosztályból jöttek olyan gyerekek, akik ilyen versenyen még soha nem indultak, ez volt nekik most az első alkalom, nagyon jól teljesítettek is, és szeretettel várjuk őket jövőre is megint.
2: Mit dabei waren zahlreiche Kinder und Jugendliche aus verschiedenen Schulen des Landes. Über Eindrücke vom Wettbewerb, die Arbeit mit jungen Menschen und die Bedeutung der ungarischen Sprache im Alltag erzählt Ludwig Frauer, Obmann des burgenländisch-ungarischen Kulturvereins.
4: Der burgenländisch-ungarische Kulturverein veranstaltet seit 2004 regelmäßig den Rezitationswettbewerb, der sich bei den Schülern in ungarischer Sprache immer größerer Beliebtheit erfreut. Ich bin stolz als Obmann des Vereins, dass heuer insgesamt 109 Schülerinnen und Schüler vor wenigen Tagen in den Räumlichkeiten der reformierten Kirchengemeinde Oberwart daran teilgenommen haben. Unser Thema heuer befasste sich mit zeitgenössischer Dichtkunst wie Katalin Cseh, Erika Bartosch oder Erzsébet Gréza. Treibende Kräfte des Bewerbs waren unter anderem die Ungarisch-Pädagoginnen und die Bildungsdirektion Burgenland und der Burgenländisch-Ungarische Kulturverein, die die Schülerinnen und Schüler im Unterricht motivieren und vorbereiten, an diesem Wettbewerb teilzunehmen. In bewährter Manier konnten Magister Irene Harnell, Magister Alexander Kuhlmann und Magister Alexander Polico als fachkundige Jury und Bewerter gewonnen werden. Die Moderation der Veranstaltung war in die Hände von Magistra Livia Botti gelegt. Das Hauptaugenmerk in den Bewertungskriterien der Juroren lag vor allem auf der Aussprache, der Verständlichkeit, aber auch der Vortragsstil und die richtige Interpretation des Textes. Als Zeichen der Anerkennung erhielten alle Teilnehmer ungarische Lesebücher und Ehrenurkunden.
2: Gedichte vortragen, Sprache lebendig halten und dabei auch Selbstvertrauen gewinnen. Genau darum ging es beim diesjährigen Rezitationswettbewerb des Burgenländisch-Ungarischen Kulturvereins, der vor kurzem in Oberwart stattgefunden hat. Der Bewerb wird bereits seit vielen Jahren organisiert und ist mittlerweile ein fixer Bestandteil der ungarischen Kulturarbeit im Burgenland. Carmen Praszczajcs ist auch immer mit dabei.
3: Az idén olyan témát adtunk meg a versenynek, hogy női költőktől, íróktól hozzanak verset a gyerekek. Azt hittünk, hogy ez egy nehezebb feladat lesz a pedagógusok számára is, hiszen mindig szoktak az egyforma klasszikusok jönni, mint Petőfi vagy Arany János, ami ebben az évben szerintem egy vagy két kivétellel mindenki megfelelt az adott témának. Hallottunk új verseket, hallottunk a művek olyan női költőktől, ami még talán számunkra is újak voltak, és nagyon örülünk, hogy a gyerekek is olyan pozitívan vettek ezt a feladatot.
2: Und wer hat den diesjährigen Rezitationswettbewerb gewonnen?
3: Nincs az, hogy egy győztes. Minden kategóriában van minimum három helyezés, de ha valahon nagyon erős a mező, lehet az is, hogy egy helyezésre két-két gyerek kerül. Így a 18 kategóriába minimum három hely kerül el, úgyhogy több mint 50 nyertes van a végén. A részvételért mindenki kap ajándékot, az egy magyar nyelvű könyv, ami erősíti a nyelvtudását és buzdítja a gyereket az olvasásra. A fölött a helyezésért járt még külön díj is.